A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk song.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Segíti a NAV a felkészülést a nyugtaldat szolgáltatásra, árthat a meleg a házi patikának, marad a változóan felhős idő, Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett el Kuláli Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatok alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A police.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják, megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ittas motorcsónak vezetőt fogtak a Tiszatavon. Tizedére zuhanhat a kukoricatermés hevesben. Szomjaznak a méhek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Súlyos, több kultúránál már visszafordíthatatlan károkat okozott az Asszálya megye mezőgazdaságában. Május közepe óta a szokásosnál akár 180 mm-rel kevesebb csapadék hullott, a talaj vízhiánya pedig helyenként már a 170 mm-t is eléri. Egy hevesi gazdálkodó szerint kukoricából a kedvező években elérhető hektáronkénti 10 tonna helyett idén mindössze 1 tonna körüli termés várható, de van, ahol szinte semmit sem lehet majd betakarítani. A napraforgó hozama is kevesebb, mint a felére esett vissza, miközben a búza és az árpa termés átlaga ugyancsak nagyjából megfeleződött. A tartós szárazság már az őszi munkákat is veszélyezteti, több gazdálkodó a recsevetését sem vállalja. A heol.hu információi szerint a kukorica termőterülete jövőre tovább csökkenhet hevesben. Heves megyében is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére, ezek közé a gyöngyösi járás is bekerült. Az új pályázat közleményéből kiderül, hogy augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszabb távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. A nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Ittas motorcsónak vezető ellen emelt vádat a füzesabonyi járási ügyészség. A Tiszatónál még júniusban ellenőriztek a vízi rendőrök egy férfit, és kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt elindult motorcsónakjával. Az ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja. A férfival szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a vízi járművek vezetésétől való eltiltást indítványozták. A megyei hatóság közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy az alkohol a vízen is jelentősen rontja a reakcióidőt és a döntési képességet. Már jövő tavasszal megkezdődhet a lőrinci melletti sejpi tavak vízpótlása. A szakemberek és természetvédők azt vizsgálják, hogyan lehetne hosszú távon ismét vízzel megtölteni az egykori cukorgyári tavak medrét. Az eddigi felmérések szerint a szükséges duzzasztó, zsilipek és más vízügyi műtárgyak rendelkeznek engedélyekkel, és szerkezetileg is megfelelő állapotban vannak. A következő lépés a részletes műszaki vizsgálatok elvégzése és a tervek elkészítése lesz. A cél, hogy a tavakból ismét értékes vízes élőhely alakuljon ki, amely a környék vízmegtartását is segíti. A terület természetvédelmi jelentőségét mutatja, hogy már jelenlegi állapotában is több madárfaj, köztük fokozottan védett fekete gólyák látogatják, írja Heol. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Mi is segíthetünk. Egy sekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhhitatót készíthetünk a kertben. Ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Újabb egészségügyi felszerelésekkel bővült a Nagyrédei Polgárőr Egyesület eszközparkja, írja a HEOL. A szervezet egy felszerelt elsősegély nyújtótáskát, valamint véroxigén és vércukorszint mérőt szerzett be, hogy szükség esetén gyorsabban tudjanak segítséget nyújtani. A polgárőrök korábban már automata defibrillátort is kaptak, amelyet szolgálati járművükben tarthatnak. Az egyesület 11 tagja elsősegély nyújtó tanfolyamot is elvégzett, ahol az életmentő eszközök használatát is elsajátították. A nagyrédei szervezet a fejlesztést tovább folytatná, következőként egy súlyos allergiás reakció esetén használható életmentő készítménnyel egészítenék ki felszerelésüket. Posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett Gyöngyös Halász önkormányzata a tavasszal elhunyt Szabó Béla emléke előtt. A Gyöngyös Halászi Polgárőr Egyesület egykori elnökének járó elismerést özvegye vette át a település falunapján. Szabó Béla áprilisban, 61 éves korában hunyt el, 2 éven át vezette a helyi polgárőr egyesületet. Az önkormányzat szerint munkáját elhivatottság és példamutató szolgálat jellemezte, tevékenységével pedig sokat tett Gyöngyös Halász közösségéért és biztonságáért. A díszpolgári címmel önzetlen közösségi munkáját és a településért végzett szolgálatát ismerték el, írja a HEOL. Egri fiataloktól vár ötleteket az új logójához az ifi.hu, tudta meg a megyei heti lap. A pályázaton 14 és 25 év közöttiek vehetnek részt, akik Egri lakcímmel rendelkeznek vagy a városban tanulnak. Olyan logóterveket várnak, amelyek fiatalosan és kreatívan jelenítik meg az ifi.hu közösségét és szellemiségét. A pályamunkákat szeptember 25-ig lehet benyújtani. A legjobbnak választott logó készítője márkás fülhallgatót kap ajándékba. Legfrissebb híreinket hallhatták, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok a rövid munkahét utolsó reggelén, augusztus 19. szerda. Sok boldogságot kívánok a névnapos hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan az Alice DJ, ebben a fél órában Jennifer Lopez, elsőként pedig Michael Jackson jön, ha You Rock My World-el, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM.

Esztefem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 19. napján, küszöbön a háromnapos hosszú hétvége. Ma egyébként az orángutánok világnapja van, illetve a fényképezésé is. Ekkor emlékezünk arra, hogy 1839-ben a francia kormány ezen a napon tette a nyilvánosság számára ingyenesen elérhetővé a daguerotípia, vagyis az első használható fotográfiai eljárási jogait. Előtte nem volt jogunk fényképezni, értjük? Get Right a címe J.Lo soron következő dalának. Így megy tovább a szerda reggel itt a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján, ami kivételesen szerda, napos gomoly felhős időnk lesz 28-33 fokkal, említésre méltó csapadék nélkül. Hogy mire számíthatunk a 20-ai hosszú hétvégén, az is kiderül pillanatokon belül. Mindjárt fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán Janet Jackson és az All For You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tizedére zuhanhat a kukorica termés Hevesben, szélerőművek épülhetnek a Gyöngyösi járásban, a nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Súlyos, több kultúránál már visszafordíthatatlan károkat okozott az Asszálya megye mezőgazdaságában. Május közepe óta a szokásosnál akár 180 mm-rel kevesebb csapadék hullott, a talaj vízhiánya pedig helyenként már a 170 mm-t is eléri. Egy hevesi gazdálkodó szerint kukoricából a kedvező években elérhető hektáronkénti 10 tonna helyett idén mindössze 1 tonna körüli termés várható, de van, ahol szinte semmit sem lehet majd betakarítani. A napraforgó hozama is kevesebb, mint a felére esett vissza, miközben a búza és az árpa termés átlaga ugyancsak nagyjából megfeleződött. A tartós szárazság már az őszi munkákat is veszélyezteti, több gazdálkodó a recsevetését sem vállalja. A heol.hu információi szerint a kukorica termőterülete jövőre tovább csökkenhet Hevesben. Heves megyében is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére, ezek közé a Gyöngyösi járás is bekerült. Az új pályázat közleményéből kiderül, hogy augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszabb távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. A nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 19-én szerdán. A nap első felében lehetnek felhősebb körzetek, és itt-ott a Dunántúlon és északon kisebb eső zápor is. Napközben viszont már napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A maximum 28-33 fok között alakul. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel természetesen. Jön a Black Eyed Peas és a Pump It a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, augusztus 19-e szerda friss hírei vannak soron, a következő fél órában pedig biztos hallgatunk majd Black Machine-t. És jön a Unique is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Péter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ittas motorcsónak vezetőt fogtak a Tiszatavon. Újra lesz víz a sejpitavakban, szomjaznak a méhek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ittas motorcsónak vezető ellen emelt vádat a Füzesabonyi járási ügyészség. A Tiszatónál még júniusban ellenőriztek a vízi rendőrök egy férfit, és kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt elindult motorcsónakjával. Az ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja. A férfival szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a vízi járművek vezetésétől való eltiltást indítványozták. A megyei hatóság közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy az alkohol a vízen is jelentősen rontja a reakcióidőt és a döntési képességet. Már jövő tavasszal megkezdődhet a Lőrinci melletti sejpitavak vízpótlása. A szakemberek és természetvédők azt vizsgálják, hogyan lehetne hosszú távon ismét vízzel megtölteni az egykori cukorgyári tavak medrét. Az eddigi felmérések szerint a szükséges duzzasztó, zsilipek és más vízügyi műtárgyak rendelkeznek engedélyekkel, és szerkezetileg is megfelelő állapotban vannak. A következő lépés a részletes műszaki vizsgálatok elvégzése és a tervek elkészítése lesz. A cél, hogy a tavakból ismét értékes vízes élőhely alakuljon ki, amely a környék vízmegtartását is segíti. A terület természetvédelmi jelentőségét mutatja, hogy már jelenlegi állapotában is több madárfaj, köztük fokozottan védett fekete gólyák látogatják, írja a Heol. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Mi is segíthetünk. Egy sekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhhitatót készíthetünk a kertben. Ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, augusztus 19-e van. Ez az évből a 231. nap, amikor is hát utunkat Afrika felé vesszük, sokkal közelebbi úti célra ugyan, de nagyon sokan elutaznak a hosszú hétvégére. Jó utat, óvatosan, a dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Carl Wolf és a Toto klasszikusa jön, az Afrika, Max M. Levente vagyok.

0: Ezt a fennem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 19-én, azon a napon, amelyen 2008-ban átadták az M7-es autópálya Zalakomár és Nagykanizsa közötti 15 kilométeres szakaszát, így teljessé vált a stráda Budapesttől Letenyéig. Apropó utak, ha van közlekedési hír, már is jöhet 0620 55 55 155, segivel megyünk tovább a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: is lehet videókat, fotókat készíteni. De nem volt ez mindig így. 1839-ben a mai napon a francia kormány közkincsé tette a fényképezést, mint képalkotó találmányt, amellyel az élet számos pillanatát örökíthetjük meg, az élet angolul Life, és ez a címe Desiré hírek utáni dalának. Mindjárt 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this, gang.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életmentő eszközökkel erősítettek a nagyrédei polgárőrök. Posztumusz díszpolgári címet kapott a polgárőr legenda. Fiatalok tervezhetik meg az ifi.hu új logóját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb egészségügyi felszerelésekkel bővült a Nagyrédei Polgárőr Egyesület eszközparkja, írja a Heol. A szervezet egy felszerelt elsősegély nyújtótáskát, valamint véroxigén és vércukorszint mérőt szerzett be, hogy szükség esetén gyorsabban tudjanak segítséget nyújtani. A polgárőrök korábban már automata defibrillátort is kaptak, amelyet szolgálati járművükben tarthatnak. Az egyesület 11 tagja elsősegély nyújtótan folyamat is elvégzett, ahol az életmentő eszközök használatát is elsajátították. A nagyrédei szervezet a fejlesztést tovább folytatná, következőként egy súlyos allergiás reakció esetén használható életmentő készítménnyel egészítenék ki felszerelésüket. Posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett Gyöngyös Halász önkormányzat

0: kormányzata a tavasszal elhunyt Szabó Béla emléke előtt. A Gyöngyös Halászi Polgárőr Egyesület egykori elnökének járó elismerést özvegye vette át a település falunapján. Szabó Béla áprilisban, 61 éves korában hunyt el, 2 éven át vezette a helyi polgárőr egyesületet. Az önkormányzat szerint munkáját elhivatottság és példamutató szolgálat jellemezte, tevékenységével pedig sokat tett Gyöngyös Halász közösségéért és biztonságáért. A díszpolgári címmel önzetlen közösségi munkáját és a településért végzett szolgálatát ismerték el, írja Heol. Egri fiataloktól vár ötleteket az új logójához az ifi pont, tudta meg a megyei heti lap. A pályázaton 14 és 25 év közöttiek vehetnek részt, akik Egri lakcímmel rendelkeznek vagy a városban tanulnak. Olyan logóterveket várnak, amelyek fiatalosan és kreatívan jelenítik meg az ifi pont közösségét és szellemiségét. A pályamunkákat szeptember 25-ig lehet benyújtani. A legjobbnak választott logó készítője márkás fülhallgatót kap ajándékba. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 19-én, szerdán. Sok boldogságot a hubáknak és a szülinaposoknak is. 143 éve a mai napon született Gabrielle Coco Chanel, francia divattervezőnő. 82 éve ezen a napon született Ian Gillan, a Deep Purple énekese. Ma 75 éve Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes, zeneszerző, az LGT tagja. Aki egy évben és egy napon született, John Deacon, brit zenésszel, a Queen basszusgitárosával. ...69 éve ezen a napon született Sebestyén Márta, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas népdalénekesnő. ...63 éve a mai napon született Joey Tempest, a Europe énekese. És ma lenne 57 éves Matthew Perry, színész, Chandler a Jó barátokban. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 8 órához érkezünk, jönnek augusztus 19-e szerda, a hét utolsó munkanapjának friss hírei. Hogy milyen időnk lesz az augusztus 20-ai hosszú hétvégén, az is kiderül a hírek végén. Aztán hozom többek között DJ Jazzy Jeff fékdalát. És énekel Wolf Kati is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tizedére zuhanhat a kukoricatermés Hevesben, szélerőművek épülhetnek a Gyöngyösi járásban, a nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Súlyos, több kultúránál már visszafordíthatatlan károkat okozott az Asszálya megye mezőgazdaságában. Május közepe óta a szokásosnál akár 180 mm-rel kevesebb csapadék hullott, a talaj vízhiánya pedig helyenként már a 170 mm-t is eléri. Egy hevesi gazdálkodó szerint kukoricából a kedvező években elérhető hektáronkénti 10 tonna helyett idén mindössze 1 tonna körüli termés várható, de van, ahol szinte semmit sem lehet majd betakarítani. A napraforgó hozama is kevesebb, mint a felére esett vissza, miközben a búza és az árpa termés átlaga ugyancsak nagyjából megfeleződött. A tartós szárazság már az őszi munkákat is veszélyezteti, több gazdálkodó a recsevetését sem vállalja. A heol.hu információi szerint a kukorica termőterülete jövőre tovább csökkenhet Hevesben. Heves megyében is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére, ezek közé a Gyöngyösi járás is bekerült. Az új pályázat közleményéből kiderül, hogy augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszabb távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. A nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 óra elmúlt, jó reggelt. Maxim Levente vagyok. 2007-ben kevés olyan dal volt, ami akkorát szólt volna, mint Rihanna Umbrellája. Ez indítja az órát, amelyben jön még a Nickelback a Fotográffal, zenél Azaria, és itt lesz Rozella is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ez a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék közeleg, a négy napos augusztus 20-ai hosszú hétvége. Nézzük, miből válogathatnak a Best FM rajongók: irány Budapest, a központi állami ünnepségek helyszíne. A Kossuth téren 8 és 9 óra között ünnepélyes zászlófelvonás és tisztavatás lesz, aztán légiparádé délelőtt a Duna fölött repülőgépek és helikopterek részvételével. A budai várban mesterségek ünnepek, kézműves bemutatók, népzenei koncertek, táncházak és népi játszóházak lesznek egész nap. Este pedig az elmaradhatatlan tűzijáték és show, az ünnep csúcspontja a Duna feletti látványos esti show drón bemutatóval és a Parlament, valamint a Lánchíd fényfestésével. Jó szórakozást a mai reggel folyamán, bejárjuk a Best FM vételkörzetét, és jövök a 20-ai programokkal. Most viszont jön a Nickelback és a Fotográfa Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best of FM, a legjobb zenék. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, a végén kiderül, hogy milyen időre készülhetünk az előttünk álló hosszú hétvégén. Az biztos, hogy ma 28-33 fok napos gomoly felhős idő lesz csapadék nélkül. A következő fél órát pedig az a Whitney Houston indítja, aki Tina Turner és David Bowie után saját dedikált Barbie babát kapott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ittas motorcsónak vezetőt fogtak a Tiszatavon. Újra lesz víz a sejpitavakban. Szomjaznak a méhek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ittas motorcsónak vezető ellen emelt vádat a Füzesabonyi járási ügyészség. A Tiszatónál még júniusban ellenőriztek a vízi rendőrök egy férfit, és kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt elindult motorcsónakjával. Az ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja. A férfival szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a vízi járművek vezetésétől való eltiltást indítványozták. A megye A hatóság közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy az alkohol a vízen is jelentősen rontja a reakcióidőt és a döntési képességet. Már jövő tavasszal megkezdődhet a Lőrinci melletti sejpitavak vízpótlása. A szakemberek és természetvédők azt vizsgálják, hogyan lehetne hosszú távon ismét vízzel megtölteni az egykori cukorgyári tavak medrét. Az eddigi felmérések szerint a szükséges duzzasztó, zsilipek és más vízügyi műtárgyak rendelkeznek engedélyekkel, és szerkezetileg is megfelelő állapotban vannak. A következő lépés a részletes műszak aki vizsgálatok elvégzése és a tervek elkészítése lesz. A cél, hogy a tavakból ismét értékes vízes élőhely alakuljon ki, amely a környék vízmegtartását is segíti. A terület természetvédelmi jelentőségét mutatja, hogy már jelenlegi állapotában is több madárfaj köztük fokozottan védett fekete gólyák látogatják, írja a Heol. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Mi is segíthetünk. Egy sekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhitatót készíthetünk a kertben. Ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM vétel körzetét járjuk be. Augusztus 20-ai és az augusztus 20-ai hosszú hétvége programjai. Irány Székesfehérvár, ahol a városban augusztus 20-án és környékén a Székesfehérvári királyi napok zajlanak. Ez egy nagymúltú történelmi hangulatú eseménysorozat úriás bábokkal, középkori programokkal, fáklyás városnézéssel és koncertekkel. Lesz középkori piac, hagyományőrzők, lovagi bemutatók és mesterség bemutatók a belvárosban, a Városház téren és a Zícsi ligetben, esténként pedig fényfestés látható a Városháza homlokzatán, valamint ingyenes koncertek tekinthetők meg a Zícsi színpadon és a Bartók Béla téren. Jó szórakozást! Ahogy ígértem, a mai reggel folyamán végigjárjuk a Best FM vétel körzetét, hamarosan irány Pécs, most pedig Joe Bácsó jön a Funky Groove-val a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 9 óra, jöjjenek augusztus 19-e friss hírei, a következő órában pedig meghallgathatjuk a nagy mókamestert szórakoztatás közben. Jön Robbie Williams! Let me entertain you, zenél a Hooligans is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életmentő eszközökkel erősítettek a nagyrédei polgárőrök. Posztumusz díszpolgári címet kapott a polgárőr legenda. Fiatalok tervezhetik meg az ifi.hu új logóját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb egészségügyi felszerelésekkel bővült a Nagyrédei Polgárőr Egyesület eszközparkja, írja a Heol. A szervezet egy felszerelt elsősegély nyújtótáskát, valamint véroxigén és vércukorszint mérőt szerzett be, hogy szükség esetén gyorsabban tudjanak segítséget nyújtani. A polgárőrök korábban már automata defibrillátort is kaptak, amelyet szolgálati járművükben tarthatnak. Az egyesület 11 tagja elsősegély nyújtótan folyamat is elvégzett, ahol az életmentő eszközök használatát is elsajátították. A nagyrédei szervezet a fejlesztést tovább folytatná, következőként egy súlyos allergiás reakció esetén használható életmentő készítménnyel egészítenék ki felszerelésüket. Posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett Gyöngyös Halász önkormányzata a tavasszal elhunyt Szabó Béla emléke előtt. A Gyöngyös Halászi Polgárőr Egyesület egykori elnökének járó elismerést özvegye vette át a település falunapján. Szabó Béla áprilisban, 61 éves korában hunyt el, 2 éven át vezette a helyi polgárőr egyesületet. Az önkormányzat szerint munkáját elhivatottság és példamutató szolgálat jelent. Tevékenységével pedig sokat tett Gyöngyös Halász közösségéért és biztonságáért. A díszpolgári címmel önzetlen közösségi munkáját és a településért végzett szolgálatát ismerték el, írja a Heol. Egri fiataloktól vár ötleteket az új logójához az ifi.hu, tudta meg a megyei heti lap. A pályázaton 14 és 25 év közöttiek vehetnek részt, akik Egri lakcímmel rendelkeznek vagy a városban tanulnak. Olyan logóterveket várnak, amelyek fiatalosan és kreatívan jelenítik meg az ifi.hu közösségét és szellemiségét. A pályamunkákat szeptember 25-ig lehet benyújtani. A legjobbnak választott logó készítője márkás fülhallgatót kap ajándékba. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, augusztus 19-e van, szerda, sok boldogságot kívánok a névnapos hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 9 órát hagytuk magunk mögött, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom Avril Lavigne slágerét, a Girlfriendet. Itt lesz Coolio, Rúzsa Magdi, az Aesop és Sean Paul, de csak is Ricky Martin és Christina Aguilera kettőse után. Nobody Wants to Be Lonely hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Ma reggel bejárjuk a Best FM vétel körzetét, megnézzük az augusztus 20-ai hosszú hétvége programjait. Irány Pécs, az államalapítás ünnepén a belvárosban és a történeti helyszíneken egésznapos ingyenes kulturális és családi programok várják a pécsieket. Lesz Kovász Fesztivál a Püspöki Palotában és környékén egésznapos családi programokkal, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal. Városi ünnepség és kenyéráldás augusztus 20-án délután a Rózsakertben a polgármester köszöntője, püspöki áldás, új kenyér megszegése, valamint a Hangabanda zenei kísérete, majd ünnepi szentmise a Székesegyházban. És ingyenesen látogathatóak a múzeumok augusztus 20-án, többek között a Csontvári Múzeum 10 és 18 óra között. Jó szórakozást, hamarosan Irány Eger, megnézzük az egri augusztus 20-ai hosszú hétvége programjait. Most pedig Coolioval megy tovább a szerda reggel. See you when you get there a besten!

Best FM a legjobb zenék. Ma reggel végigjárjuk a Best FM vétel körzetét, és megnézzük az augusztus 20-ai programokat. Irány Eger, Egerben a Nemzeti Ünnepközpontja a Dobó István tér, ahol szabadtéri koncertekkel és látványos műsorral várják a közönséget. Este 8-tól például a Péli Barna duó koncertje látható, hallható, 21 órától hagyományos ünnepi tűzi játék a Dobó téren, aztán 21:10-től a Lóci játszik élő koncertje. Ezek a rendezvények pedig Egerben idén is teljesen ingyenesek. Jó szórakozást, még ebben az órában Szolnokra is ellátogatunk, de most Sean Paul jön a Bibi Burninnal a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Country club either.

0: Best FM a legjobb zenék, a Best FM vételkörzetét járjuk be, és megnézzük az augusztus 20-ai hosszú hétvége kínálatát. Irány Szolnok, a város háromnapos ünnepség sorozattal készül, gazdag és ingyenes program kínálattal. Augusztus 20-án a Szent István szobornál lesz koszorúzás, ünnepi szentmise, majd kenyérosztás. Aztán a Csimota zenekar gyerekműsora látható, hallható, valamint karikásostor élményfoglalkozás is lesz a Tisza Parkban. Katonai légi bemutató a Tisza part felett 20:50-től, polgármesteri köszöntő, majd 21 órakor tűzi játék, este ingyenes koncertek, Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna és Utcabál lesz. Ezek tehát a szolnoki 20-ai programok. A következő órában Irány, többek között Zalaegerszeg, most viszont Lionel Richie folytatja Just For You-val a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Véget ér a szerda reggel, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék, köztük a Train dala. És a Well Hello-é is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tizedére zuhanhat a kukorica termés Hevesben, szélerőművek épülhetnek a Gyöngyösi járásban, a nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Súlyos, több kultúránál már visszafordíthatatlan károkat okozott az Asszálya megye mezőgazdaságában. Május közepe óta a szokásosnál akár 180 mm-rel kevesebb csapadék hullott, a talaj vízhiánya pedig helyenként már a 170 mm-t is eléri. Egy hevesi gazdálkodó szerint kukoricából a kedvező években elérhető hektáronkénti 10 tonna helyett idén mindössze 1 tonna körüli termés várható, de van, ahol szinte semmit sem lehet majd betakarítani. A napraforgó hozama is kevesebb, mint a felére esett vissza, miközben a búza és az árpa termés átlaga ugyancsak nagyjából megfeleződött. A tartós szárazság már az őszi munkákat is veszélyezteti, több gazdálkodó a recsevetését sem vállalja. A heol.hu információi szerint a kukorica termőterülete jövőre tovább csökkenhet Hevesben. Heves megyében is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére, ezek közé a Gyöngyösi járás is bekerült. Az új pályázat közleményéből kiderül, hogy augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszabb távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. A nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A 90-es években pedig egészen konkrétan 1993-ban a mai napon Jean-Michel Jarre a Népstadionban 70 ezer ember előtt mutatta be Chronology című albumát. Erről most nem álmodomban trekkeket játszani, viszont hozom a Spice Girls, a Basti, Meredith Brooks, a Salt and Pepper, elsőként pedig Shakira dalát a Besten. 10 óra elmúlt, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 20-ai programok országszerte, főleg a Best FM vétel körzetéből. Irány Zalaegerszeg, ahol augusztus 20-án duplán ünnepelnek, hiszen a nemzeti ünnep mellett a Göcsei Skanzen is ekkor tartja a születésnapját. A Falu Múzeum napja keretén belül a Göcsei Skanzen ingyenesen vagy a hagyományos ünnepi rendezvény keretében látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket. Lesz mesesarok, malomhíd átadó, kézműves foglalkozások, népi játszótér és fa körhinta. 15 órától orgonakoncert lesz a fa templomban Kristófi László előadásában, de látható kovács bemutató és pónilovaglás és szekerezés is lesz. Jó szórakozást kívánok az augusztus 20-ai zalaegerszegi programokhoz. Még ebben az órában Dunaújvárosba is ellátogatunk. Most Meredith Brooks folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék augusztus 20-ai programok a Best FM Bétel körzetéből, irány Dunaújváros, ahol Szent István napi ünnep és gasztróvásár vár mindenkit a Városház téren. Egész napos ingyenes családi programok, kis vidámpark és gasztronómiai vásár várja a dunaújvárosiakat. A fő fellépő este 8-tól Tolvaj Reni ad ingyenes szabadtéri koncertet a téren. Jó szórakozást a következő órában irány Baja és Belence itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön jön a délelőtt utolsó órája, tele jobbnál jobb és hát ikonikusabbnál ikonikusabb slágerekkel, ilyen a Red Hot Chili Peppers-é, az Under the Bridge.

és a csajozós figura a 90-es és 2000-es évek fordulójáról. Már a csapat nevéből is erre lehet következtetni, ugyanis úgy hívják őket. Sziasztok, lányok!

0: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új köztársasági elnöke van Magyarországnak, Baka András a legfelsőbb bíróság elnöke volt, múlt kedden választotta meg az országgyűlés. Mandátuma az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Hivatalba lépésével véget ért Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfői feladat ellátása. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat. A metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzi játék után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részében. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei. A fogyasztóvédők a rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet ellenőriztek. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk. Jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén mások napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 11 óra elmúlt, kitartást kívánok a rövid munkahét legvégéhez. Augusztus 19. szerda, azért 231. napja. Sok boldogságot a hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az orángutánok világnapján egy szépség királynő indítja az órát, legalábbis ez a dal címe. Miss California, Dante Thomas kezd, jön Janet Jackson, a Black Eyed Peas, Estelle, a Robin Rez, és Szia is, hívható SMS Viber, 0620 55 55 155.
3: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatjuk a Best FM Bétel körzetének augusztus 20-ai programkínálatát. Irány Baja, ünnepi családi piknik lesz a Déri Kertben augusztus 20-án. Napközben családbarát programok, kézműves és népi játékok, valamint ingyenes szabadtéri zenei programok teremtik meg a piknik hangulatot. Jó szórakozást kívánok, még ebben az órában Velence is sorra kerül, de most a Red Hot Chili Peppers zenél Under the Bridge a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Végig jártuk a Best FM vételkörzetét ma reggel. Már csak Velence maradt az augusztus 20-ai hosszú hétvége programjai kapcsán. Velencén a városi ünnepségek központja a Velence Korzó, ahol a nap folyamán a családokat és az érdeklődőket ingyenes programokkal várják. 10 és 16 óra között mentőszervezetek látványos bemutatói lesznek, 18 órakor pedig ingyenes koncert az Andorai Péter and the Grace Band-del. A Velencei tó térsége egyébként a hosszú hétvége alatt folyamatosan látogatható, aki további kulturális élményre vágyik, a közelben található Gárdonyban és Agárdon, például a dínyési hagyományőrző központban is részt vehet ünnepi eseményeken, kenyérszentelésen és népi hagyományőrző bemutatókon. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a szerda délelőttnek, indul a délután a legfrissebb hírek után Majoros Ritával, na és Artful Dodger Romina Johnsonnal közös dalával. Moving Too Fast, jó hosszú hétvégét kívánok, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Másképp lesznek nyitva a boltok a hosszú hétvégén, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátrak. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén, holnap az államalapítás ünnepén zárva lesznek az üzletek. Pénteken viszont áthelyezett pihenőnap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a szombati, 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. De jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és akkor gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Új otthonra lelnek a szigeten felejtett sátrak és más kellékek. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjtötte és eljuttatja a rászorulókhoz a hátrahagyott holmikat. Székek, matracok, sátrak, törölközők, depárnák és asztalok is új gazdára találnak. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók, ám így is összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Ma még 30 fok körül lesznek a maximumok, de a hét második felében már akár 36 fok is lehet. A részletekkel most jövök. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk. Jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén mások napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futószápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, a hosszú hétvégére hangolok mindenkit, azokat is, akik munkával töltik majd a következő pár napot, higgyék el, én is itt leszek, na de addig még itt a szerda délután, és hozom a legjobbakat. Kezdek Artfur Dodger-rel, jön a Moving Too Fast, csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép szerdát kívánok mindenkinek, és lassan azt is mondhatom, hogy jó hétvégét, hiszen ugye holnap augusztus 20-a beindul a hosszú hétvége, úgyhogy erre egy kicsit már lehet készülni, legalábbis lélekben mindenféleképpen, úgyhogy hozom ma is a legjobb zenéket mindehhez, bírjuk ki együtt a munkát, míg beindul a hosszú hétvége, de ha már valaki éppen lazul, vagy kivette a mai napot Szabinak, akkor természetesen önökkel vagyok akkor is, és hozom például az Animal Cannibals dalát, hogy mindenki jól érezze magát. Jön a takarítónő, itt lesz George Michael is, és a Fast Love, jön Justin Timberlake és a Rock Your Body, előtte pedig egy klasszikus, egy igazi, hosszú hétvége indító dal, ez az Ashwad és a Shine. Töltsük együtt a délutánt, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak, sőt, nagyon sokan lesznek az utakon, úgyhogy legyünk együtt ott, és ha bárkinek információja van az utakról, megköszönöm, ha jelentkezik vele. A számunk 0620-55-55-155. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon három autó ütközött. Óbarok térségében a 42-es kilométernél a határ felé vezető oldal belső sávján keresztül terelik a forgalmat. A kialakult kocsisor a főváros felé 10 kilométeres, a határ felé pedig 8 kilométeres. Az ellenkező oldalon Bicske térségében műszaki hibás autó vesztegel a 33-as kilométernél a külső sávban, itt is okozva 5 kilométeres fennakadást. Aki teheti, kerülje el az M1-est, mondjuk így, ezt írják a hallgatóink. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van akár alternatív útvonala, vagy bármi ötlete, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Heinz Gábor Bigát hallottuk, ez volt a Máshol járunk. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy egy óra lesz, és aztán ATB is beúrik, jön a Fields of Love. És jön majd a Kelemen kabátban is, és ha nem tudom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A lengyel busz tragédia újabb sérültjei térhetnek haza. Idén is lesz kutatók éjszakája. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: A lengyel busz tragédia újabb sérültjei térhetnek haza. A 12 betegért 2 lengyel repülőgép érkezett Debrecenbe. Vasárnapra víradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a lengyel zarándokok autóbusza. Valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr. 12-en haltak meg a balesetben. A bíróság tegnap elrendelte a járművezető letartóztatását 30 napra. Új otthonra lelnek a szigeten felejtett sátrak és más kellékek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjtötte és eljuttatja a rászorulókhoz a hátrahagyott holmikat. Székek, matracok, sátrak, törölközők, depárnák és asztalok is új gazdára találnak. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók, ám így is összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futószápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is felejthetetlen slágerek. Szép délutánt kívánok mindenkinek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is összeválogattam igazán felejthetetlen muzsikákat, mint Whitney Houston és az I'm Every Woman, vagy Bryan Adams és a Cloud No. 9. Most pedig ATB-vel indul az óra. Here's a Fields of Love. Szép hosszú hétvégét!
0: Best FM!

0: legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

mesét. Best FM a legjobb zenék, a kellemen kabátban dala után jön a nap kérdése. Igazából csak ilyen egyszerűen, lazán. Kimiák, mivel telik a hosszú hétvégéje? Ki mit tervez, ki mit csinál, ki merre pihen, így még a nagy szeptemberi hajrá előtti. Hát nem mondom, hogy utolsó héten, de utolsó nagyobb lélegzetvételnyi kis szünetben. 0620 55 55 155 jöhetnek a tervek, ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Közben pedig hallgassanak jó zenéket, úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián, hiszen Whitney Houston érkezik, és az I'm Every Woman, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Írt nekem Jani egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Haller utcában, méghozzá az Üllői úti kereszteződésnél, vagyis a Nagyvárad tér előtt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbaroknál véget ért a baleseti helyszínelés. A 42-es kilométertől a kialakult legalább 10 kilométeres torlódás most már folyamatosan csökken. Az ellenkező oldalon a határ felé Bicskénél pedig egy műszaki hibás autó vesztegel a 33-as kilométernél, itt olyan 5 kilométeres a torlódás, kb. Ezt írták a hallgatóink. Az M3-as autópályán Budapest felé kerekharaszti csomópont után is korábban baleset történt, ott is véget ért a helyszínelés, a 46-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, vár ide továbbra is az útinfókat, és figyelem, az M7-esen is már elindultak a Balaton irányába a hosszú hétvégézők, úgyhogy arra is kell a türelem. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat, előre is jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Gossip és a Move in the Right Direction. A folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert 2 óra is elröppent már a délutánból, úgyhogy közelítünk a hétvégéhez. Jönnek 2 óra friss hírek, aztán Krisztina Aguilera és a Car Wash. De jön a Margaret Island is, és a Valahol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5000 szabadtéri tűz volt a nyáron, egyre szárazabbá válik Magyarország, az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egyre szárazabbá válik Magyarország éghajlata, miközben az éves csapadék mennyiség alig csökken. Az ELTE kutatói szerint a melegedés miatt több víz párolog el, így ugyanannyi esőből is kevesebb marad a talajban és a növényzetben. Az ország csaknem felén már a Spanyolország középső részére jellemző klíma tapasztalható. A számítások szerint 2040 után a szárazabb éghajlat Magyarország területének mintegy kétharmadára kiterjedhet. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki. 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnia.
1: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor-zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 4 perccel, szuper hosszú hétvégét kívánok már előre is mindenkinek. Ki mivel tölti egyébként a következő 4 napot? Ma délután erre vagyok kíváncsi, jöhetnek a tervek, akár programajánlatok a 0620 55 55 155-re. Én a Majoros Rita vagyok, Krisztina Galérát pedig már hozom is a folytatásban. Indítunk a Car Wash-sal.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This is...

Best FM-a a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Ki mivel tölti a következő 4 napos hosszú hétvégét? Erre vagyok ma délután kíváncsi. Katáék végre lemennek a Balatonra. Semmi nagy program, csak strand, lángos, alvás és egy kis pihenés. Tökéletes. Gábor is írt, hogy én a 4 napot a kertben töltöm. Megígértem magamnak, hogy végre rendbe rakom a teraszt, aztán jöhet a bogrács és egy kis lazulás. Nóriék barátnős hosszú hétvégét tartanak, és pénteken indulnak majd, és vasárnapig kisen fogják nyitni a laptopjukat, egyáltalán semmivel nem készülnek a jövő heti munkahétre, mert ők csak élvezni akarják a barátnős társaságot, legalább fél éve nem volt erre példa. Hajrá csajok! 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek a hétvégi tervek. És a Simply Red dala is 1991 óta bizonyítják ezzel a dallal a srácok, hogy egyszerűen a soul, a tánczene és igazán a pop milyen jól megfér egymással. Something Got Me Started, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé nagyon erős a forgalom, úgyhogy csak arra szólva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. Az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében megszűnt a külső sávzárás egy korábbi műszaki hibás autó miatt, a 33-as kilométertől a kialakult torlódás is feloszlóban van. Ezen kívül erős a forgalom Tatabánya térségében a főváros felé, úgyhogy ott lassulás van, ezzel kell számolni. És elindult a nyaralni készülők első hulláma az M7-esen a Balaton felé, innen a fővárosból, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ittas motorcsónak vezetőt fogtak a Tiszatavon. Újra lesz víz a sejpitavakban. Szomjaznak a méhek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ittas motorcsónak vezető ellen emelt vádat a Füzesabonyi járási ügyészség. A Tiszatónál még júniusban ellenőriztek a vízi rendőrök egy férfit, és kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt elindult motorcsónakjával. Az ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja. A férfival szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a vízi járművek vezetésétől való eltiltást indítványozták. A megyei hatóság közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy az alkohol a vízen is jelentősen rontja a reakcióidőt és a döntési képességet. Már jövő tavasszal megkezdődhet a lőrinci melletti sejpitavak vízpótlása. A szakemberek és természetvédők azt vizsgálják, hogyan lehetne hosszú távon ismét vízzel megtölteni az egykori cukorgyári tavak medrét. Az eddigi felmérések szerint a szükséges duzzasztó, zsilipek és más vízügyi műtárgyak rendelkeznek engedélyekkel, és szerkezetileg is megfelelő állapotban vannak. A következő lépés a részletes műszaki vizsgálatok elvégzése és a tervek elkészítése lesz. A cél, hogy a tavakból ismét értékes vízes élőhely alakuljon ki, amely a környék víz megtartását is segíti. A terület természetvédelmi jelentőségét mutatja, hogy már jelenlegi állapotában is több madárfaj köztük fokozottan védett fekete gólyák látogatják, írja a Heol. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Mi is segíthetünk. Egy sekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhhitatót készíthetünk a kertben. Ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Roliczek Judit vagyok. Felhős időnk van, 28 fokkal jelenleg itt Egerben, hogy milyen időnk lesz holnap államalapításunk ünnepén, ezt is megtudjuk majd ebben az órában. Köszöntjük az ünnepelteket, most pedig íme a Safri Duo.
2: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Itt vannak a felhők az égbolton, nem is baj, az UV-sugárzás miatt gondolom ezt. Egyre kevesebb lesz belőlük, köszönhető ez a légmozgásnak. Na persze nincs akkora, mint a tegnapi napon, de azért úgy megmozdul a levegő. Eltűnnek ezek a felhők, és akkor talán egy totál napsütéssel zárjuk majd a mai napot. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól kezdve jön a napsütés, mert hogy a holnap hajnali órákra mondanak még csapadékot, és megvan a citromsárga riasztásunk is a holnapi napra, zivatarra. Itt azért tisztázzuk azt, hogy nem minden zivatar hoz magával csapadékot, nem lesznek buzgárok a főutcán, ettől függetlenül az elsődleges veszélyforrást azt a villámlás jelenti. És ezt mondom azoknak, akik mondjuk túrázni indulnak, magasabban fekvő területekre mennek, holnap is kellemes idő lesz például Kékestetőn, jelenleg 20 fok van, mondtam tényleg, hogy itt Egerben 28, tehát Kékestetőn 20 fok, az országban elindulunk mondjuk a Füzéri vártól 26 fokban, eljutunk Barcsra, tehát megyünk északkeletről egészen délnyugati irányba, tehát a 26 fokból eljutunk 34 fokba, ez a két szélsőség most az országban. Viszont, ha valaki nem nagyon bírja a meleget, akkor azt mondom, hogy kerülj el Békés vármegyét, főleg itt a hétvégén péntek szombat, mert hogy kint van a piros riasztás. Ez azt jelenti, hogy szegényeknél a napi közép hőmérséklet 29 Celsius fok fölött alakul majd, és sajnos itt nálunk is 30 fok fölötti hőmérsékletek lesznek. Nem érjük el a 40 fokot, Egerről beszélek, tehát visszaugrottam ide. Nem érjük el a 40 fokot, de már 30 fok fölötti hőmérsékletek, és az egészen keddig így lesz majd. Én szerintem augusztus utolsó napjai már 30 fok alatt alakulnak majd, de ennyire nem rohannék még mindig előre. És ezt tényleg mindenkinek javaslom. Ne higgyék el, hogyha valaki megmondja, hogy szeptember 10-én 28 fok lesz. Na, most éppen lehet, hogy beletaláltam, lehet, hogy nem. Nem kell ilyeneket elhinni. A következő 2-3 nap az olyan teljes bizonyossággal, a többi meg majd alakul, ahogy alakul. Beri énekelnem sokára, előtte itt van a Five. Köszöntjük az ünnepelteket Egerben és a környéken, tartsanak velem!

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Hozom majd az ünnepelteket is név szerint, érdemes fülelni és figyelni. Augusztus 19-e van, ma van Szent Bernát apát emléknapja a Magyar Egyházban, humanitárius világnap is a mai, és ma van az orángutánok világnapja. A naptárban megtaláljuk a Hubákat és az Emíliákat, ők a fő-fő névnaposok, rajtuk kívül ünnepelnek még Bernárd, Bernát, János, Lajos és Szebáid nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Az emíliai latin eredetű név az Emil férfi névből alakult női névvé, a jelentése betélkedő, versengő, nagyon kellemesek, melegszívűek, odaadó hölgyek, gyakran megtévesztik és kihasználják őket, és visszaélnek a bizalmukkal. A gyengeségük az anyagiasság. Ezt mondja a számmisztika a név elemzése után, és itt vannak a Hubák, magyar eredetű férfi név, a jelentése szlovák nyelvből fordítva gomba, egyes számban gomba, vagyis huba, gyakoribb előfordulása többes számban hubi, vagyis gombák, más értelmezésben szlengként pofa vagy száj, ezt is jelentheti a huba. Az érzelmeiket teszik mindig az előtérbe, semmi sem történik érzelemmentesen az életükben, mindig kell nekik valaki, akiben megbízhatnak, akire mindig számíthatnak, egyedül nem nagyon képesek a terveiket megvalósítani, mondja ezt a numerológia a huba név elemzése után. A kutyusok közül az áfonya és a jojó nevűek, a cicák közül ugyancsak az áfonya és a pörgő nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degók közül pedig a hüttyő nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek az oroszlánok, megtudjuk, hogy mi jellemző azokra, akik augusztus 19-én születtek. Az erényeik, hogy nagyon kitartóak, magabiztosak és eszesek. A hibáik, hogy túlságosan narcisztikusak és egoisták tudnak lenni. Az egészségi állapotuknál bőr problémákat ír a nagykönyv, és a klausztrofóbiát emeli még ki. A munka résznél pedig, tehát hogy milyen hivatás az, ami passzolna hozzájuk, nagyon jók fizikusnak, kiválóak lehetnek postásnak, vagy éppen kézművesnek. Ez is itt áll a nagykönyvben. És akkor jöjjenek név szerint a születésnaposok innen Egerből és a környékből. Nyilván azok, akikre felhívták a figyelmemet, elküldték a neveket, és ezt bármikor megtehetik a nap 24 órájában. Juhászné Böbi nénit Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, születésnapos, úgyhogy nagy-nagy pusszantás neki. Böbe néni, minden szépet és jót kívánok. Ma van Szabó Jánosnak is a születésnapja, nagyon jó egészséget. Ma ünnepel Bajzát Horváth Luca is születésnapot. Minden szépet és jót kívánok, Lucuska, neked is. El ne felejtkezzünk Danyi Ödönről, mert hogy ő is augusztus 19-ei. Ödi, minden szépet és jót neked. Ma van Szabó Robertnek is a születésnapja. Nagy-nagy pusszantás. Neked is. Vozári Tezás Tímea is a mai napon látta meg a napvilágot. Isten éltesse nagyon sokáig. Zsuzsa Gábornak is ma van a születésnapja. Nagy-nagy pusszantás neki, el ne felejtkezzünk róla. És ma van Barta Istvánnak is a születésnapja, igen, jól látom. Ha kihagytam bárkit, 0620-355-6555-ös írjanak vagy hívjanak, jön a Karma itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik augusztus 20-án, csütörtökön, államalapító Szent István király ünnepén. Több programmal is várják az egrieket és a városban látogatókat. Az ünnepi események délelőtt 10 órakor kezdődnek az Egri Bazilikában, ahol ünnepi szentmisét tartanak. Este 7 órától rendezik meg a városi díszünnepséget, az eseményen Wagner Ákos polgármester mond ünnepi beszédet, majd kitüntetéseket és díjakat adnak át. A díszünnepséget a dobótéren felállított kivetítőn élőben is követhetik az érdeklődők. Ezt követően zenével folytatódik az este a dobótéren. 8 órától a Péli Barna Duó ad koncertet, majd este 9 órától kezdődik a tűzijáték. Utána pedig jön a Lóci játszik együttes koncertje a dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Életmentő eszközökkel erősítettek a nagyrédei polgárőrök. Posztumusz díszpolgári címet kapott a polgárőr legenda. Fiatalok tervezhetik meg az ifi.hu új logóját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb egészségügyi felszerelésekkel bővült a Nagyrédei Polgárőr Egyesület eszközparkja, írja a Heol. A szervezet egy felszerelt elsősegély nyújtótáskát, valamint véroxigén és vércukorszint mérőt szerzett be, hogy szükség esetén gyorsabban tudjanak segítséget nyújtani. A polgárőrök korábban már automata defibrillátort is kaptak, amelyet szolgálati járművükben tarthatnak. Az egyesület 11 tagja elsősegély nyújtótan folyamat is elvégzett, ahol az életmentő eszközök használatát is elsajátították. A nagyrédei szervezet a fejlesztést tovább folytatná, következőként egy súlyos allergiás reakció esetén használható életmentő készítménnyel egészítenék ki felszerelésüket. Posztumusz díszpolgári címmel tisztelget Gyöngyös Halász önkormányzata a tavasszal elhunyt Szabó Béla emléke előtt. A Gyöngyös Halászi Polgárőr Egyesület egykori elnökének járó elismerést özvegye vette át a település falunapján. Szabó Béla áprilisban, 61 éves korában hunyt el, 2 éven át vezette a helyi polgárőr egyesületet. Az önkormányzat szerint munkáját elhivatottság és példamutató szolgálat jellemezte, tevékenységével pedig sokat tett Gyöngyös Halász közösségéért és biztonságáért. A díszpolgári címmel önzetlen közösségi munkáját és a településért végzett szolgálatát ismerték el, írja a Heol. Egri fiataloktól vár ötleteket az új logójához az ifi pont, tudta meg a megyei heti lap. A pályázaton 14 és 25 év közöttiek vehetnek részt, akik Egri lakcímmel rendelkeznek vagy a városban tanulnak. Olyan logóterveket várnak, amelyek fiatalosan és kreatívan jelenítik meg az ifi pont közösségét és szellemiségét. A pályamunkákat szeptember 25-ig lehet benyújtani. A legjobbnak választott logó készítője márkás fülhallgatót kap ajándékba. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, hogyha bármilyen információik vannak az utakról, elveszett, megtalálta, ebben segít a Best FM Eger. 0620 355 65 55-ös jön a Magna Cum Laude, de most pedig íme Nio a Bestem.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. András azt írja az üzenetében, most jöttünk haza a Kékesről, rengeteg őrült motoros volt a 24-esen, nagyon vigyázzatok, nem bírják bevenni a kanyart, és nagyon balesetveszélyesek. András, köszönjük szépen az infót, itt a hosszú hétvége előtt biztos sokan érkeztek a Bükkbe, a Mátrába, vigyázzunk egymásra, az is jó, hogyha nem csak nézünk, hanem látunk is. Jön a Two Unlimited, és a Nova itt a Besten.

0: 16 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék, a vonalban pedig itt van velünk Autómentős Ferike, aki mondja az elmúlt 24 óra történéseit itt Egerben, a környéken. Jó tanácsok, minden jön. Ferikém, szia!
1: Szia Dudi, sziasztok! Vannak új felmarási helyszíneink, a Király utcai kereszteződés, Szépasszonyvölgy kereszteződés, így nagyjából, jó szépen elmondtam. Na mindegy, nagyjából tudja mindenki, hogy mit akarok mondani. Ott van új felmarás, úgyhogy ott mindenki nagyon óvatosan közlekedjen. Szokjunk hozzá, hogy négysávos úgymond megszűnt, maradt, hogy kétsávos. Országos népvándorlás elindult, hosszú hétvége jön. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy aki most útnak indul, jó tanács, a vizen kívül szerintem vigyen magával a Xanaxot is, és kellemes pihenést mindenkinek a hosszú hétvégére. Balesetről nem tudok beszámolni még eddig, remélem ez így is marad. Ja igen, voltunk mentén egy olyan helyszínen, ahol nem sikerült rendesen behúzni a kéziféket, és a dombon meggurult az autó, és egy vízelvező árokba csúszott be. Azért arra figyeljünk oda, hogy ha nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy tökéletes a kézifékünk, akkor a kormánykereket azt úgy fordítsuk el, hogy a keréknek ütközzön a járda szegének, az is kicsikét tudja megtorpantani az autót, hogyha véletlenül gurulna.
0: Vannak ezek az autók, amikben ez a kézifék, az most már automata, és amikor úgy érzi az autó, hogy te leálltál, akkor ő ezt így magától így megállítja, vagy megakasztja az autót. Ezek, amikor elindul egy ilyen kocsi, azokba volt már automata kézifékes, vagy honnan tudjuk egyáltalán azt, hogy működik az a kézifék, vagy nem? Tudom, van ilyen, hogy világít sárgán, valahol jelzi, hogy
1: több mindegy, ha megállsz egy dombon, behúzod a kéziféket, és a gurul, akkor valószínűleg nem jó.
0: Jó, de az automatánál ott meg...
1: Ott is ugyanez a probléma. Sőt, az sokkal rosszabb, mert van úgy, hogy most majdnem mondtam egy típust, hogy annál pedig a elektromotor szokott úgymond meghalni. Jobbik esetben behúzza a rögzítőféket, és elfelejtik kiengedni. Rosszabbik esetben pedig be se húzza. Uh-huh. Úgyhogy én nem vagyok híve ennek a elektromos kéziféknek, meg ilyesmi. Én még mindig a manuális, amit lehet rángatni, nem kanyarba, hanem tényleg parkolóállásban, akkor megállunk, akkor behúzunk és kész.
0: De ez egy jó ötlet, hogy a patka felé fordítsd a kerekeket. Azt én is szoktam, pedig nagyon kicsit lejt az utcánk, de mindig úgy betekerem arra fele, hogyha ne adj Isten, valami is történik, akkor az úgy ne előre induljon és lefelé, hanem megfogja az a patka. Na, ez egy jó gondolat. Ferikém, nagyon szép hétvégét kívánunk neked, kevés munkával, és vigyázz magadra, a családra, puszi!
1: Kellemes hétvégét és balesetmenteset, sziasztok!
0: 0620-355-6555, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, nagyobb kátyú, ezek az útfelmarások, nagyobb bukkanó, és jó az, hogyha más is tud róla, nyugodtan írjanak, fotóformájában is lehet küldeni, 0620-355-6555. Jön az NSYNC itt a Bestán.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik augusztus 21-én, pénteken este 8 órától Tunyó Mánia koncert, Tunyogi Péter emlékkoncert az Oszmán sátornál. Hogyha valaki igazán szereti a magyar rockot, akkor ezt az estét ne hagyja ki. Várnak mindenkit egy különleges koncertre, ahol újra felcsendülnek azok a dalok, amelyek generációk számára jelentettek és jelentenek ma is felejthetetlen élményt. Ének és billentyű Majoros Róbert, szólógitár Sas Attila, Grószi a gitárnál, basszusgitárnál, a doboknál pedig Koka. Ők a Tunyó Mánia zenekar, akikkel találkozhatunk az Oszmán sátornál este 8 órakor pénteken. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Tizedére zuhanhat a kukoricatermés Hevesben, szélerőművek épülhetnek a Gyöngyösi járásban, a nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Súlyos, több kultúránál már visszafordíthatatlan károkat okozott az Asszálya megye mezőgazdaságában. Május közepe óta a szokásosnál akár 180 mm-rel kevesebb csapadék hullott, a talaj vízhiánya pedig helyenként már a 170 mm-t is eléri. Egy hevesi gazdálkodó szerint kukoricából a kedvező években elérhető hektáronkénti 10 tonna helyett idén mindössze 1 tonna körüli termés várható, de van, ahol szinte semmit sem lehet majd betakarítani. A napraforgó hozama is kevesebb, mint a felére esett vissza, miközben a búza és az árpa termés átlaga ugyancsak nagyjából megfeleződött. A tartós szárazság már az őszi munkákat is veszélyezteti, több gazdálkodó a recevetését sem vállalja. A heol.hu információi szerint a kukorica termőterülete jövőre tovább csökkenhet Hevesben. Heves megyében is újabb lehetőség nyílhat a szélenergia hasznosítására. A kormány 25 úgynevezett könnyített térséget jelöl ki a szélerőművek telepítésére, ezek közé a Gyöngyösi járás is bekerült. Az új pályázat közleményéből kiderül, hogy augusztus végéig összesen 700 megawattnyi kapacitás létesítésére lehet jelentkezni. A kijelölt térségekben gyorsabb lehet az engedélyezés, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan szélerőművek épülnek. A természetvédelmi, tájvédelmi és honvédelmi előírásokat továbbra is figyelembe kell venni. Előnyt jelenthet, ha a beruházók hosszabb távú együttműködést vállalnak a helyi önkormányzatokkal és közösségekkel. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. A nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre készülhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként megélénkülhet a szél. Ma maximum 26, holnap 31 fok lehet nappal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után. Nagyon kellemes délután mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Még mindig 28 fok van itt Egerben. Holnap reggelig 10 fokot csökken majd a hőmérséket, olyan 18 fok körül lesz majd a leghűvösebb időszakban. Jön Karamell, elsőként pedig itt van Florida Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. A nemzeti ünnepen Eger valamennyi földfelszíni fizetős önkormányzati parkolóját díjmentesen használhatják az autósok. A parkolóházak csütörtökön, tehát augusztus 20-án hosszabbított nyitvatartással működnek. A Kertészúti Parkolóház 024-ben, a Katonatéri Parkolóház pedig reggel 6 órától, mint ahogy mindig, egészen éjfélig lesz nyitva. A Katonatéri Parkolóház meghosszabbított nyitvatartása különösen az esti belvárosi ünnepi programra érkezőknek jelenthet kényelmes parkolási lehetőséget. Csütörtökön ugyanis, itt Egerben egésznapos ünnepi programmal várják az érdeklődőket, este pedig a dobótéren koncertekkel és tűzijátékkal ünneplik az államalapítást, a tűzijáték pedig este 9 órakor lesz. Jön a Madison Avenue itt a Besten.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Szerda van, úgyhogy ma pop dalokat hallunk 6 és 8 óra között. Az első órában White Boy-tól, a másodikban pedig Effendi-től. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók, és tegyenek jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor-zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: Életünk leg-

0: trying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around.
2: Best FM, a legjobb zenék, Mix Ben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Effendi szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki nem menjen sehova.

0: forget you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos bírságok az online piactereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden kúton, összesen mindegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Charlie Puth. Ötkevertük össze a múltkori adásban, egy adáson kívül a Harry Styles-al, igen, és meg akartak győzni, hogy a Harry Styles itt volt Budapesten, de nem, az a Charlie Puth volt. Te meg mondtad, hogy jön ám a Pitbull-á megint. Tehát mi ezt tudjuk, hogy de mondok jobbat, mi már az előző Pitbullon is ott voltunk a Millerrel, ahova te nem jöttél.
4: Azért mondtam, hogy hát, ha akartok megint menni.
3: Aha, mert te megint nem.
4: Én nem tudom még, hogy akarok-e, de novemberben lesz, azt hiszem, ugye?
3: Igen. Igazából nem mindegy, tehát azt mondtad a Charlie Puthra, és így mondtad az asztalnak otthon, hogy jaj, de szeretem ezt a csávot. Ott voltál a koncerten?
4: Nem.
3: Nem, ennyi,
4: hát
3: köszönöm.
4: Meg szerethetem.
3: Ez így, jó, ebbe igazad van, jó?
4: Rengeteg színésznőt szeretek egyébként, de mégsem vagyok ott egy filmben sem.
3: Nem raktuk ki a 18-as karikát, úgyhogy légy szíves. Ne. Jó, ezt a témát
4: nem. Ehhez nem is kell, tehát filmszínészekről beszélünk.
3: Tudom, én is láttam olyan filmeket. Színésznek vannak. Pop és Rádió.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Ez ugye megvan, ugye, egy március magasságában ugye ilyen DUI, ugye Driving Under the Influence, ugye elkapták a Justin Timberlake-et. Valami ebédről, vacsoráról ment haza, picit többet ivott, mint kellett volna, megállították a rendőrök, ugye ezek a klasszik amerikai módszerek, ugye menjen végig a vonalon, stb. És kiadták a testkamerás felvételeket, ugye, ami a rendőrön rajta volt.
2: Tényleg, igen, most, hogy beugrott, igen, de igen. Nem emlékszem, hogy volt a felvételem, de hogy tudom, hogy ezt megnéztem akkor.
1: Hát nem, hát egy kicsit kellemetlen volt, meg ott tudod, próbáltam mondani, hogy izé, hogy hát, hogy miért, hogy...
2: Jöttem énekelni.
1: Igen, hogy neki most a hát, ez a turnéje egy picit bajba került, és hát szóval az egész videónak az volt a tanulság, hogy 23 éves volt az igazoltató rendőr, fogalma nem volt, hogy ki az. Ami egyrészt vicces, másrészt hát meg valahol szomorú, hogy, hogy már van az a generáció, akinek fogalma nincs arról, hogy ki az a Justin Timberlake.
2: Van egy ilyen legenda, egy legendás magyar rock együttesnek az énekeséről. Most nem akarom a nevét kimondani, de nagyon szereti az UFO-kat. És állítólag, nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e, vagy csak egy városi legenda, hogy 90-es években a Nádas diszkóban volt a nagy sorban állás.
1: Nem tudom, hogy ő volt, de hallottam a történetet, igen, én másra
2: hallottam. És akkor hát, hogy előre ment így a sorban, majd mondta a kidobó ember, hogy hát akkor belépője vagy valami, és mondta, hogy nekem az arcom a belépő. És akkor mondta a kidobó, hogy örvendek, akkor a sor végére tessék visszafáradni, tehát nem jött be.
1: Én nem ezt hallottam, nem, én azt hallottam, hogy szintén valamilyen ilyen vidéki diszkóba egy ilyen hatni fellépése ment valaki, nem tudom, hogy, hogy mondta, hogy hát akkor ő lesz ma este a sztár fellépő. És akkor mondta, hogy ez egy kicsit egy ilyen, hogy ismerjük, csak zeneileg kulturáltabb kidobó volt, és mondta, hogy figyelj, az Elton John, meg a Phil Collins, a sztár. De csak egy kis vagy, úgyhogy, és ott van a bejárat.

0: zenékkel.
1: Most már benne 200 felett járunk, ami a mixeidet illeti, ugye, még pont nyaralásod előtt, ugye, pont a kerek 200-adik volt.
2: Igen, meg is lepődtem, hogy már ennyire elszaladt az idő.
1: Pedig... Hát figyelj, mindjárt 5 évesek leszünk közben. Szeptember vége fele bizony.
2: Az 5 éves tervet akkor...
1: az első
2: éves tervet teljesítettük.
1: Mennyi van ebből fönt? Majd, hogy nem mind a 200?
2: Á, nem annyira nem. Szerintem 100 alatt van.
1: Igen.
2: Szerintem igen.
1: Azon meg lennék lepve, ha én rendesebben tölteném.
2: Te rendesebben töltesz.
1: Az nincs, az az Isten. Ismerem magam. Arra, hogy jól esik, hogy ezt mondod, mit iszol. De...
2: Te vagy a főnök, hát muszáj.
1: Ja,
2: főni, hát...
1: De találjuk már szerződést, hogy ja, nem kell nyalemkedni, úgyhogy na.
2: Figyelj,
1: na,
2: akkor, minden... akkor egy léhűtő naplopó, hogy semmit nem tölt fel.
1: Ez a beszéd. Na, és akkor a te feltöltött mixeid pedig hol mérhetőek el?
2: Az pedig a Mixcloudon, tehát mixcloud.com/DJ Effendi. Ahogy egyébként az összes többi kollégának a mixei és általában Mixcloudon a nevüket kell keresni, és akkor itt fogja dobni. Ha meg valaki ilyen FND fanatikus, nem tudom, van-e ilyen, akkor engem a social médiában DJ

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ FND.
1: Éppen hogy csak megúsztad, hogy magyar mixet kelljen gyártani már, ugye?
2: Meg egyébként akkor meg ugye, hát akkor saját magam kéne ismételni már mindig, tehát hogy mindig ezt a poént játsszuk el.
1: Ja, hát de mert vannak azért mindig újabb magyar popszámok, nem?
2: Hát vannak.
1: Évről évre, nem?
2: Vannak, igen. Ez kétségtelen, hogy vannak. Jelennek meg magyar popzenék.
1: És hát így.
2: De hát a Best FM-en egyébként sok magyar popzene szól, nem? De...
1: Abszolút. Jó, hát csak ezen mindig nagyon kis extra, hogy mi tudunk ilyet is.
2: Persze, hát ez egy jó geg egyébként, de hát hogyha négyszer sütöd el azt a geget egymás után, akkor már nem annyira vicces,
1: hát ez
2: nem?
1: Mi nem egymás után, mi hát hány ilyen ünnepünk van egyébként? Három, és valahogy mindig úgy jött ki, hogy...
2: Igen, de én már sokszor csináltam, úgyhogy most csináljon más.
1: Na, pont ezt akarom, nem arra volt, tehát itt szó nincs arról, hogy majd sokszor süt, te nem emiatt aggódsz. Nem akarsz veled, erről van szó, igaz?
2: Most engem megvádolsz valamivel, ami meg kéne sértődnöm.
1: Meg kéne sértődnöm. Na, Efikém, köszi, hogy itt voltál.
2: Jó lehet, hogy csúsztuk az időt.
1: Így, jó hosszú hétvégét, akkor köszönjük az is. Ugye ránk ront mindjárt holnaptól. Jövő szerdán, akkor az utolsó augusztusi Pop és Rádiós
2: szerdán. Nagyon rossz kimondani ezt, tényleg.
1: Én örülök, kezdődik a suli. Az mondjuk szomorú, igen. Nem baj, na, szomorkodjunk együtt jövő szerdán.
3: Sírjunk együtt, rendben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem segített a földeken a kevés eső, vízen és közúton is találtak ittas vezetőket, az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos aszály van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó holba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kivált a Take That-ből, szóló karrierbe kezdett, és első önálló albumáról már 3 kislemez is megjelent. Mérsékelt sikerrel, amikor aztán jött ez a dal, ami végképp megváltoztatta Robbie Williams karrierjét. Egyébként ez a dal, amit a legtöbb angol szívesen hallan a saját temetésén. Érkezik az Angels.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ki gondolná erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus dalról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, a Best FM.

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM a legjobb zenék. Hivatalosan a most érkező dalért kapott először Grammy-díjat Eve, de igazából a 2000-ben is nyert egy aranyszobroskát, csak akkor az adminisztrációs hiba miatt nem könyvelték be a nevem mellé. Gwen Stefanival és a Let Me Blow Your Mind.

Best FM, a legjobb zené 2005-ben még ilyen nyalánkságok, hogy Zoom, meg videóhívás és társai sehol nem voltak, szóval a távmunka azért merőben más jelentett, mint manapság. Ennek ellenére az ausztrál énekes Cass James és az angol producer Dylan Burns a nagy távolság ellenére is összetudta hozni az év legnagyobb klubhimnuszát. Jön a Bunny Rockers és az I Like The Way.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem megszokásból induljunk vásárolni, nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet, tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a fényképezés világnapja, amit mondjuk Brian Adams biztos, hogy nagyon jól tud. Mert hogy elég komolyan kezeli a kamerát, már a Vogue magazinban is jelentek meg divatfotói, és jó pár saját fotóalbumot is megjelentetett. Most nem fényképezni fog, hanem énekelni. Mel C-vel hamarosan hozzák a When You're Gone.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene. Két olasz producer és egy dán énekesnő egészen az angol lista élig menetelt ezzel a dallal. Olyannyira, hogy 2020-ban a Brit Guardian magazin minden idők 100 legjobb angol listavezető dala között ezt a most érkezőt a

Best of a legjobb zenék az előző évekhez képest rengeteg minden változik az augusztus 20-ai ünnepségben. Egy dolog marad fixen, a tűzijáték, amit szerencsére nem veszélyeztet holnap semmi, se vihar, se eső, se szél. Nagyon kellemes estének nézünk elébe, napközben pedig 34 fokos maximumra lehet számítani országszerte minden.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos bírságok az online piactereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor-zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amíg a Paul Box is és a Faith No More is az eredeti dalhoz hozzáadta a saját hangzását, és így született meg a Brothers Johnson stompjából a Taps, illetve a Commodores Easy-éből a Faith No More féle Easy, addig George Michael gyakorlatilag csak ráénekelt egy instrumentális alapra, és így született meg a Flawless Go To The City, ez jön már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best

0: Come on.
1: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönség énekeltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék, megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől ezt mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richiehez, aki pedig elég öreg, az mind a kettejüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More és az Easy.

Best of a legjobb zenék 2005-ben, az Encore 2017-ben pedig a Revival című albumához kapcsolódóan Eminem már csinált limitált szériás Nike sportcipőket, de ezek tényleg annyira limitált szériások voltak, hogy összesen 70 pár létezik. Ebből 27 tavaszán viszont mindenki számára megvásárolható lesz majd ez a cipő.

0: Welcome to Saint-Tropez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 88-tól 92-ig volt az amerikai haditengerészet tagja, a Perzsa-öböl háborúban is részt vett, de kétszer igazolatlanul hiányzott a seregből, mert hogy akkor már zenei karrierére koncentrált, úgyhogy ezért kétszer lefokozták, úgyhogy végül őrvezetőként szerelt le 92-ben. Segít, jön az itt hozzon.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené. Best FM.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What,
3: my girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Beszlepem a legjobb zenéket, azt remélem mondani se kell mindenkinek, hogy hónap augusztus 20-a, úgyhogy azon területek, amelyek lezárás alá kerültek pár nappal ezelőtt, még holnap is lezárás alatt lesznek, és maradnak is egészen 21-e éjfélig, szóval remélhetőleg

Best FM, a legjobb zenék, The Boys of Summer, de nem csak a fiúk, a lányok is örülhetnek annak, hogy tényleg visszatér holnap a nyár. 34 fokos nappali maximum, nagyon picike szél, nagyon kevés felhő, és persze holnap 6-tól is majd night shift. A mai pedig ennyi volt mára. Jön DJ Sammy Lunával, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is